0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: nagyváradi rádió nagyváradiaknak. Ez a Plus FM Nagyvárad.
1: Get warm with the fever on the dance floor.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A második helyet foglalják el Romániában a telepített energiakapacitás alapján a napelemes áramtermelő fogyasztók, azaz a proszumerek. A mesterséges intelligencia segítségével bármi eladható a közösségi médiában, jelentette ki egy neves hazai pénzügyi tanácsadó. Elfogadta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely szigorúan megtiltja a dohányzást és bármilyen nikotin tartalmú termék használatát a 18 éven aluliak számára. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A második helyet foglalják el Romániában a telepített energiakapacitás alapján a napelemes áramtermelő fogyasztók, azaz a proszumerek. Az ezekbe a berendezésekbe fektetett beruházások értéke meghaladja a 2,2 milliárd eurót. Ez a romániai napsugárzási viszonyokhoz mérten évente megközelítőleg 4,4 terawattóra energiát termel. Az ilyen formán termelt energia tartja kordában a számlákat több százezer háztartás és vállalkozás számára, áll a proszumerek és energiaközösségek egyesületének közleményében. Mindezek ellenére Románia az egyetlen európai ország, ahol a proszumerek csak 2 év után kapják meg a pénzüket, állítja az egyesület elnöke. A szakmai egyesület hangsúlyozza, hogy Románia közelít a 305 ezer proszumerhez, és az idei évre vonatkozó becslések alapján számuk a 400 ezres küszöb átlépését vetíti előre. A mesterséges intelligencia segítségével bármilyen szemét eladható a közösségi médiában, jelentette ki egy neves hazai pénzügyi tanácsadó, aki a befektetési csalások veszélyére hívja fel a figyelmet. A szakember arról beszélt, hogy bár a román társadalom valamennyit már fejlődött pénzügyi tájékozottság terén, azért még sok hiányosságot kellene pótolni. Szerinte a befektetési csalások az alacsonyabb jövedelmű embereket veszélyeztetik, akik elsőként kerülnek nehéz helyzetbe, és akiket leginkább érint az infláció, az adóemelések, a létszámleépítések. Arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia megkönnyíti a közösségi hálózatokat elárasztó befektetési csalásokat. Elfogadta a szenátus azt a törvénytervezetet,

0: szervezetet, amely szigorúan megtiltja a dohányzást és bármilyen nikotintartalmú termék használatát a 18 éven aluliak számára. A jogszabály értelmében a tilalom a hagyományos dohánytermékek mellett az elektronikus cigarettákra, a dohányhevítő eszközökre, a gyógynövényes hevítőrudakra és a nikotinpárnákra is kiterjed. A tilalom közterületekre és zárt nyilvános terekre egyaránt vonatkozik. A jogszabályjavaslat a dohánytermékek fogyasztásának megelőzéséről és visszaszorításáról szóló törvényt módosítja és egészíti ki. A tervezetet döntőházként a képviselőház vitatja meg.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: kaféra.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A hazai munkavállalók fele úgy érzi, hogy rendesen megfizetik, miközben az alkalmazottak több mint egynegyede viszont azonnali munkahelyváltást tervez. Nagyvárad önkormányzata elindítja a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A várandós nők intimitáshoz való jogát garantálná egy tegnap előterjesztett törvényjavaslat. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A hazai munkavállalók fele úgy érzi, hogy rendesen megfizetik, miközben az alkalmazottak több mint egynegyede viszont azonnali munkahelyváltást tervez, derül ki egy friss felmérésből. A Randstad Románia szerint a válaszadók legtöbbjének a fizetés a legfontosabb szempont a munkaadó kiválasztásakor, és ez az arány az életkor előre haladtával nő. Míg a Z-generáció tagjainak 64%-a tartja elsődlegesnek a bért, addig a tapasztaltabb munkavállalók körében ez az arány 71%. A munkavállalók a szervezeten belüli szerepük függvényében eltérően értékelik a vállalatok ajánlatait. A digitális területen dolgozók például a munka és a magánélet egyensúlyát tartják a legfontosabbnak. A munkahelyváltás leggyakoribb okai között szerepel az alacsony fizetés, az előrelépési lehetőségek hiánya, a jobb munka-magánélet egyensúly iránti igény, valamint az állás elvesztésétől való félelem. Nagyvárad önkormányzata elindítja a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A pályázati felhívás magánszemélyeknek és non-profit szervezeteknek szól, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatok a több szempont alapján értékelik majd. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik-e megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. A várandós nők intimitáshoz való jogát garantálná egy tegnap előterjesztett törvényjavaslat, továbbá azt is, hogy kérésükre választott kísérő legyen mellettük szüléskor. Az előterjesztők szerint nagyon sok nő panaszkodott arra, hogy közös termekben intimitás nélkül kellett vajudnia, vagy éppen kiszolgáltatott helyzetében nem lehetett mellette az, akit szeretett volna. A tervezet a betegek jogait rögzítő törvényt egészíti ki, védve a várandós nők méltósághoz, magánélethez és intimitáshoz való jogát a kórházi beutalás teljes idejére. Garantálja, hogy az egészségügyi normák betartása mellett kérésükre mellettük lehet vajudáskor és szüléskor egy általuk kiválasztott kísérő. A javaslatot döntőházként a képviselőház tárgyalja.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Kamatmentesen vehetnek fel kölcsönt az önkormányzatok a beruházások befejezésére. Továbbra is 700 felett van a betöltetlen állások száma Bihar megyében. Az Olcit márkanév védetté nyilvánítását kérvényezte az Európai Unió szellemi tulajdonnal foglalkozó hivatalánál a Ford. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Kamatmentesen vehetnek fel állami kincstári hitelt az önkormányzatok a helyreállítási alapból támogatott beruházások befejezésére. Bármely olyan állami intézmény, amely egy a helyreállítási alapból támogatott beruházás kedvezményezettje, hitelt kérhet az állami kincstártól az Európai Uniós támogatással épülő beruházások költségeinek és áfájának fedezésére. Az intézkedés ideiglenesen 2026-ra vonatkozik, és november 15-ig kell visszafizetni a felvett hitelt. Az önkormányzatok legkésőbb június 20-áig tehetik le a kérésüket, és csak akkor jogosultak a hitelre, ha a beruházás legalább 60%-ban elkészült. A keretösszeg 10 milliárd lej. A megyei önkormányzatok, a megyeszékhelyek, illetve a főváros kerületeinek önkormányzatai legtöbb 150 millió lejt kérhetnek. Más municípiumok 100 milliót, a városok és községek pedig összeghatár nélkül kérhetnek kölcsönt a kiadások indoklásával. 740 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 355. Tájékoztat közleményében a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézi csomagolót, biológust, menedzserasszisztenst, sofőröket, könyvelőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, pincért, valamint szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal az ügynökség székhelyén szolgálnak, Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt. Az Olcit márkanév védetté nyilvánítását kérvényezte az Európai Unió szellemi tulajdonnal foglalkozó hivatalánál a Ford. Az Olcit személygépkocsikat egy évtizeden át 1981 és 1991 között gyártották, a román állam és a Citroën közötti együttműködés keretében. Azt követően, hogy a Citroën kiszállt a vegyes vállalatból, a gyárat előbb a dél-koreai Daewoo, majd az amerikai Ford vette meg. 2022-ben a Ford of Europe az üzemet átengedte a Ford Otosannak. Ágazati szakemberek szerint minimális a valószínűsége annak, hogy a Ford Olcit márkájú személygépkocsikat kezdene nagy sorozatban gyártani, mivel nemzetközi síkon teljesen ismeretlen, és a hazai piacon sem veszi fel a versenyt a Dacia-val.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
2: Never thought you can on the wall.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kapöfett nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Egy pohár jó bor, a körös part fényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok is élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumvaredinum.ro oldalra.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
2: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.
3: Ez a Plusz,
0: ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
5: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
6: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad,

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM. Let's get it started in here.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: Képzelj el egy világot, ahol a zene, a kultúra, a hagyományok és a gasztronómia találkozik. Május 3-a és 17-e között a Festum Veredinum rendezvénysorozaton fergeteges koncertek, izgalmas kiállítások, könyvbemutatók, majális és a Borpart vár rád Nagyváradon. A részletekért kövess minket Facebookon, vagy látogass el a www.festumveredinum.ro oldalra.
1: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar

0: Research. Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Liberage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145

0: Életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max Alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsuló út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Kádáradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
4: Irigy, Hónajmirigy,
3: Konyha,
4: Hooligans,
3: Kicsi Gesztenye Klub,
4: Gangsta Zuli és a Kartell,
3: Jude Law,
4: Mobilmánia Viki Rágyulával,
3: Budapest Folk Band,
4: Betonhofi,
3: Sárik Péter Trió és Kocika,
4: Ladány Bele 27,
3: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
4: Váradi Roma Café,
3: Subtons,
4: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
3: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
2: Homok vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
6: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
1: gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.

ez a szokott szakad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsuló út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót. Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogoruluj út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12,49-ban ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ban ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
1: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Adudan Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max Alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
3: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjánszka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: But you're just a boy.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulú út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12 lej 49-banért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9 lej 99-banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
5: Ez a Plusz FM.

0: down the road.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
2: különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: A Böffet nincs, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Majális, ahol a tavasz életre kel. Fesgő hangulat, színes forgatag, óvodai és iskolai rendezvények és egy kihagyhatatlan kézműves vásár. Ez a Festum Varadinum Majálisa. Május 8-a és 10-e között találkozzunk Nagyváradon, ahol családi programok, koncertek és gasztroélmények várnak. Ünnepeljük együtt a tavaszt, mert ez a közös pont. Részletekért kövess minket Facebookon, Instagramon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
1: Visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.
0: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
2: You know me too, what I'm talking about.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Színház, film, kiállítások, koncertek és könyvbemutatók. A Festumvár Adinum kulturális programjai mindenkinek szólnak. Merülj el az irodalom, a művészet és a zene világában. Találkozzunk május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra. Festumvár Adinum, a közös pont, ami összeköt minket.
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
2: a Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
3: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Klassz FM. Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Egy pohár jó bor, a körös partfényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok is élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumveredinum.ro oldalra.
0: Ati Compressore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: És most vissza a zenéhez!
3: Slágerek!
2: Magyar

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
0: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: És most Nagyváradról
0: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Blues. Blues FM.
1: Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos, Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között. Irigy, Hónajmirigy, Konyha, Hooligans, Kicsi Gesztenye Klub, Gangsta Zuli és a Kartel, Jude Law, Mobilmánia Viki Rágyulával, Budapest Folk Band, Betonhofi, Sárik Péter Trió és Kosika, Ladány Bele 27, Luisa Zán és Gyárfás István Trió, Váradi Roma Café, Subtons, és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon. Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradon.
0: Ez a Plusz FM.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: van és most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.